Yer nyugron ro do kam ovo daya Je gyar bo su do kam ovo daya Ter puzon top do kam ovo daya Tamandok lengi lima avo

Kodri, neka kodri je langja ka la zisung shi de. Sheta naso la tenne senkan je no hyu ye chung to tang guba ki yin. Kontu senpa tenne sanyong gobi junhi kote re.